szép, az a szép, akinek a szemeki, akinek a szemeki. Csoda szép, akinek a szemeki, akinek a szemeki. Lám az enyém sötét kék, mégsem vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, akinek a szemeki,

kinek a szemekig, akinek a szemekig. Az a szép, az a szép, akinek a szemekig, akinek a szemekig. Csoda szép, csoda

kinek, a szemekig, a kinek, a szemekig. Már az enyém nem egészen sötétkék, mégis nagyobb, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szemekig, a

0: szép, az a szép, akinek a szemeké, akinek a szemeké. Már az enyém nem egészen sötétkék, mégis ragyog, ha beáll a sötétség. Az a szép, akinek a szemeké, akinek a szemekék.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.